Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 12-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Bizalmi szavazást kezdeményezhetnek a horvát kormány ellen. Ritka napfogyatkozással indul az év a legnagyobb csillaghullása. Túlnyomóan napsütéses és valamivel hűvösebb időt láttak elő holnapra vidékünkre. Híreink következnek! Bizalmi szavazás kezdeményezését jelentette be több horvát ellenzéki párt kedden Andrej Plenković kormánya ellen, miután kiderült, hogy több tízezer tonna részben Európai Uniós országokból illegálisan bezózott veszélyes hulladék szennyezte a talajt Horvátország több pontján. A korrupció és a szervezett bűnözés elleni horvát ügyészsége több éve ügynyomoz az ügyben. Tavaly februárban egy nemzetközi rendőrségi akcióban 13 embert vettek őrizetbe, az uszkok pedig 10 ember és 4 vállalat ellen indított nyomozást. A gyanú szerint legalább 35 ezer tonna hulladékot helyeztek el illegálisan Horvátországban. Ennek egy része veszélyes hulladék volt. A hulladék egy része Olaszországból, Szlovéniából és Németországból érkezett. A nyomozók szerint a külföldről érkező hulladékot újrahasznosításra szánt anyagként ütették fel, majd illegálisan elföldelték, vagy a szabadban helyezték el. A hulladékban műanyag, elektromos és elektronikus berendezések, feldolgozásából származó anyagok, egészségügyi hulladék, valamint építési anyagok is voltak. A nyomozók azt gyanítják, hogy már 2021-ben megkezdődött az illegális hulladék szállítása és lerakása a Gospics közelében fekvő, egykori Velebit mezőgazdasági kombinátnál, holott a Tipos Resource vállalat csak egy évvel később kapott megyei engedélyt nem veszélyes hulladék kezelésére. Az ügy azután váltott ki felháborodást, hogy nyilvánosságra kerültek a mezőgazdasági kombinát sílójának területén végzett szakértői vizsgálatok eredményei. Csak ezen a helyszínen mintegy 37 ezer tonna vegyes hulladékot találtak, aminek egy részét veszélyesnek és ökotoxikusnak minősítették. Az ellenzék szerint a talajban emelkedett nehéz fém koncentrációt mutattak ki, a szakértői vizsgálatok pedig a lerakótól lejjebb található felszín alatti vízben is számos vegyület jelenlétét igazolták. A szakértők szerint csak nem 18 ezer négyzetméteren visszafordíthatatlanul károsodott az élőhely. Andrej Plenković miniszterelnök rendkívül egyeztetése hívta össze a kormánykoalíció pártjainak vezetőit. A kormányfő ugyanakkor visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint veszélyben lenne a lakosság, és az ellenzéket pánikeltéssel és dezinformációk terjesztésével vádolta. Közölte, hogy a horvát közegészségügyi intézet szerint a légaivó víz biztonságos és fogyasztható. A miniszterelnök szerint a problémát büntetőjogi, környezetvédelmi és politikai szinten is kezelik. A felszínen található nem veszélyesnek minősített, mintegy 5000 tonna hulladék eltávolítására megismétlik a közbeszerzési eljárást, miután az első felhívása egyetlen vállalat sem jelentkezett. A föld alá került, részben veszélyesnek minősített, mintegy 30 ezer tonna hulladék ártalmatlanításához külföldi szakvállalatokat keresnek, mert Horvátországban nincs megfelelő létesítmény és kapacitás erre. A kormányfő közölte azt is, hogy a környezetszennyezés büntetőjogi felelőseit a kármentesítés költségeinek megtérítésére is kötelezik. Ma este ritka és lenyűgöző égi jelenségnek, egy kora esti részleges napfogyatkozásnak lehetünk szemtanúi Horvátország területéről, miközben az északi félteke egy keskeny sávjában teljes sötétségbe borul a táj, hazánkból egy különleges, kiharapott napsarlós naplementét csodálhatunk meg a nyugati horizont felett. A hold árnyéka a mai napon egy körülbelül 290 km széles sávban vonul végig a föld felszínén. Onnan a szerencsés megfigyelők akár azt is láthatják, hogy a hold 100%-ban eltakarja a napot, és nappali sötétségbe borítja a tájat. Horvátországban a napfogyatkozás részleges marad, és mivel a folyamat közben a nap folyamatosan bukik le a horizont alá, a fogyatkozás végét mindenhol a helyi napnyugta pillanata jelenti.
Emiatt a megfigyelhetőség időtartama és a takarás mértéke városonként eltérő. Eszéken is környékén 19 óra 25 perckor valamivel több mint 52%-os eltakarás lesz észlelhető. A mai nap különlegessége, hogy nem csak a nap és a hold találkozását láthatjuk. Sötétedés, 22 óra után érdemes kint maradni a szabad ég alatt, ugyanis ekkor éri el maximumát a perzseidák, meteorrajd, csillaghullása is. Ha az időjárás tiszta marad, a látványos napsarlós naplementét egy igazi augusztusi csillaghullásos éjszaka követi.

0: Rövid bohózatokat, kabaré jeleneteket lehetett látni július végén a Csúzai Kultúrotthon nagy termében. A helyi Jókai Mór Kultúr Egyesület ismét megszervezte a Magyar Amatőr Színjátszó Társulatok találkozóját. Ezúttal a házigazda pódium amatőr színjátszó társulat mellett az újbezdáni komikus színjátszó csoport és a vajdasági bezdán színjátszói léptek színpadra. A találkozó a társulat egyik legfontosabb saját rendezvénye, emelte ki Pinkert Ilona, a vezetőjük.
1: Hát ennek a találkozónak az ötlete úgy született, hogy évek óta az újbezdáni komikus színjátszó csoporttal testvéri kapcsolatot alakítunk ki. Meghívjuk egymást különböző rendezvényeinkre, vendégként is, meg fellépőként is. És akkor gondoltuk, hogy hát a bezdáni, akkor még Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, most dr. Pfaff Mihály színjátszó csoport, ő is messze menően híres a színjátszásáról, és felkértük őket is, hogy jó, akkor lehetne egy ilyen hármas találkozót csinálni, mivel csak ugye három csoportról tudunk, akik így ennek eleget tudnak tenni. És hát akkor így kialakult, hogy jó, akkor évente megszervezzük július utolsó vasárnapján a mi kis találkozónkat.
2: A pódium is hasonló találkozón részt vesz más településeken?
1: Hát a pódium csak Újbezdánban vesz egyedül részt, ilyen rendezvényeken, ahol ugye az újbezdániak is mi vendégszerepelünk. Amúgy a pódium ugye, mint tudva való, indított 3 évvel ezelőtt egy vándortársulatot, hogy elvigyük azokhoz az emberekhez is a színjátszást, a színházi élményt, akik nem tudnak elmenni közszínházba.
2: Ma is felléptek ezen a rendezvényen, mivel?
1: Hát mind a három csoport kisebb színdarabokat hozott, bohózatokat, úgy mondhatnám, ilyen 8-tól 10-15 percesekig. Nekünk egy a szomszédini produkciós irodától, nagyon szeretjük a Székely Vicceket, az egyik az Akciós Medve lesz, a másik pedig Tacskó. Ez a címe.
0: Az idei találkozón három társulat szórakoztatta a közönséget, a házigazda pódium mellett a vajdasági bezdánból érkezett színjátszók és az újbezdáni komikus színjátszó csoport Pálinkás Júliával az élen.
3: Az újbezdáni amatőr komikus színjátszó csoport 2010-ben alakult. Azóta számos ember vett részt a csoport munkájában, amíg komikus jeleneket adunk elő, hébe-hóba zenés jeleneteket is, vagy éppen táncos jeleneteket is. Legtöbbször komikus, és máma is azt hoztunk magunkkal, két komikus jelenetet, körülbelül 13-14 fős a csapatunk, és nagyon-nagyon nagy kedvel megyünk próbákra, nagyon-nagyon szívesen tanuljuk az új és új szövegeket.
2: És úgy tudom, szívesen is utaztok más településekre, így most Csúzára is, mivel léptek fel ma?
3: Ma két, tehát komikus jelenettel, az elsőnek az a címe, hogy Hotel Story. Egy hotel mindennapi életéből fogunk egy éjszakát, vagy egy nappalt látni, hogy cserélkednek a vendégek, és mi minden történhet ez idő alatt. Még a második jelenetünk az három kolléganőről szól, megállnak ebédszünetre, és elmesélik mindennapi életüket, és onnan tudunk meg róluk, hogy vajon milyenek egymással, barátiasak, esetleg versengőek, vagy éppen haragtartóak-e, azt meglássuk a jelenetben.
2: Nyár közepe van, nem lustálkodtok, de ezért ráfért egy kis pihenés, mikor lesz az, és mikor folytatjátok a munkát?
3: Igen, idáig minden héten sokat gyakoroltunk. Még a következő hetekben lesz valójában a pihenés, amikor viszont újba indul a gyakorlás, mert ősszel a Vidám őszi estre fogunk készülni, és esetleges önálló estekre is, ezért pár hét szünet, és újba megy a gyakorlás.
4: Fok István, a bezdáni helyi művelődési közösség dr. Pfaff Mihály színjátszó csoportjának vezetője vagyok. A csoportunk, hát régebben a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületbe tevékenykedett, de bizonyos technikai okok véget kiléptünk, és a kultúrközösségbe folytassuk most már lassan 3 éve. Ugyanazt, amit elkezdtünk anno. Előadásokat csinálunk, általában vígjátékokat, bohózatokat. Az utóbbi 2 évben törekedtünk, hogy szerzők idevalósiak legyenek, gondolom magyarok. Így volt Hámor István Pétertől a Söntéspult 2 éve, aki egy kortárs író, és akivel személyesen is sikerült mutatni. kovácsoltunk és elmentünk, valamint csináltuk Szemtelekitől a mi kedvelőket, amit most vettünk le a repertoárról. Az Verbászi születésű volt, ugye fiatalon halt meg. Egy szintén egy vígjáték, amit anno Etszi ő rendezett, ő írta, ő is rendezte meg, de csak Etszi adták le 100 éve, és az akkori, nem tudtuk, hogy miért, de rájöttünk, mikor már próbáztuk, hogy az akkori hatalom nem engedte tovább, hogy játsszák, tehát megvolt a magyarázat, hogy mi, aki látta az előadást, az könnyen levonta a tanulságot. Ma, most már nem tudom, 13. 4. alkalom, nem tudom, ez a Matiszt, ahova minden évben eddig eljutottunk, és örömmel jövünk Csuzzára, hogy valóban jó kapcsolatot ápolunk, és most már valóban az a vágyunk, hisz láttam, hogy ők is erősen dolgoznak, és szeretnénk őket elvinni Bezdámba, ezt még ők nem tudják, de én már tudom. Na de ez több mindentől függ most, de én bízok benne, hogy ha az idén nem is, akkor ott az év elején odajutnak ezzel a darabbal, vagy valami mással. Ma két jelenetet hoztunk, hasárkéform szerintem mind a kettőnek. Én előre itt poénokat nem árulnék el, mivel az egyik annyit mondhatok, hogy hát egy hagyományőrző leánykérés történik, a másik pedig két korosabb szereplő hölgy, olyan 5-6 éves hölgyikét alakít meg, ami hát ismert egy jelenet, és én úgy hiszem, hogy a közösségnek nagyon tetszeni is fog.

0: időjárás jelentés.
1: Napsütéses, kellemesen meleg volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 29 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1023 hektopaszkál volt. Túlnyomóan napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt északi, észak-keleti irányú szél fúj. A hőmérséklete valamivel csökken, és a reggeli órákban 16 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 30 Celsius fokot. Augusztus 12-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.